0: and in nice, cool, and peaceful night. So the music goes far till 20 kilometers.
1: És a nyugodt, hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az ember.
0: On the beach, many, many trees, and there are birds and other creatures. For them, is the life is like a horror.
1: Ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds, they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: Madár. But here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: It's indescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No one is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purities. Harmonies,
1: harmónia,
0: peace,
1: béke,
0: love,
1: szeretet,
0: etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a jóga mindennapi életbenünk.
0: Which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jogát.
0: And he said, yoga karam sukoshlam, Bhagavad Gita said.
1: Ezt mondja a Bhagavad Gita.
0: Yoga karam sukoshlam, that yoga will be successful through our practice and karma, doing action.
1: A yoga, a gyakorlás, a karma, a cselekedet által lesz sikeres.
0: And we have that practical. That we ask anyone to do something, they are all ready to do. They run to do the duty what you will give.
1: És a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit, szalad megcsinálni.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart, and good thoughts, everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele, mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalokától egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó, az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keverd bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Sadhanát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment.
1: Hogy ebben a Kali Yuga környezetben.
0: We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: we are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what humans should do and what humans should not do.
1: Mit kell az embernek tennie és mit ne tegyem?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, harcoljunk.
0: We shall create the peace in the world.
1: Teremtsünk békét a világban.
0: Every country is our country.
1: Minden ország a mi országunk.
0: Every country is like our neighbor's village, our house.
1: Minden ország olyan, mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We, if go somewhere, we can give our keys to our neighbors.
1: Hogyha elmegyünk valahova, odaadjuk a kulcsot.
0: And so is how we imagining the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világbékét manapság.
0: I can tell you that our yoga and their life people.
1: Elmondhatom a jóga minden nap életben.
0: They never criticize others.
1: Soha nem kritizálnak másokat.
0: They never fight with others.
1: Soha nem harcolnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másokat.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagyon vigyázni kell. Persze.
0: Because you can get the negative virus.
1: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
0: So sometime when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat.
0: Like I told yesterday.
1: Ahogy tegnap mondtam.
0: So there are many people, I don't know who's, I don't want to tell.
1: Sokan vannak, nem akarom elmondani, kik és nem is tudom.
0: They will stop you at a highway or somewhere.
1: Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere.
1: Vagy a boltba.
0: And begins to tell you something spiritual.
1: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisabb mondani.
0: You can listen it, no problem.
1: Meghallgathatod, nem gond.
0: But you should know.
1: De tudnod kell.
0: If it is clear.
1: Hogy világos-e.
0: So, like this, the human body,
1: az emberi test,
0: out of 8.4 million creatures,
1: 8,4 millió életformából,
0: one is the human.
1: Egy az ember.
0: Understand that I am a human.
1: Értsed meg, hogy ember vagyok.
0: Often I tell,
1: gyakran mondja Szvámi,
0: morning when we get up,
1: reggel, mikor fölkelek,
0: we say it,
1: azt mondjuk,
0: I am a human.
1: Ember vagyok.
0: Only saying this one word,
1: csak ez az egy szó,
0: you are diagnosing your whole body.
1: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
0: Your psychic.
1: A pszichikumod.
0: Your mind.
1: Elméd.
0: Your consciousness.
1: Tudatod.
0: The whole quality of the humans.
1: Az egész emberi minőséget.
0: And then being a human.
1: Embernek lenni.
0: We cannot harm others.
1: Azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
0: And therefore the whole day.
1: Egész nap.
0: You have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something wrong,
1: például, ha valaki valami hibát,
0: causing the pain or killing someone,
1: fájdalmat okoz, megöl valakit,
0: we will say it.
1: Azt mondjuk.
0: It is not a human.
1: Ez nem ember.
0: It's not humans. In German they said, es ist nicht menschlich.
1: Azt mondjuk Németországban.
0: So we said, they said menschlich.
1: Menschlich.
0: But how many pigs they are killing every day?
1: De hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit?
0: And everything from that pig they are using.
1: Mindenét használjuk a sertést.
0: Blood also.
1: Még a vérét.
0: Fat also.
1: Zsírját.
0: Coat also.
1: Még a cékletét is.
0: And bones also.
1: Csontját.
0: Everything.
1: Minden.
0: Similarly, like we are all like that.
1: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
0: If they will begin to kill us like that.
1: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
0: Now they have such a machines.
1: Olyan gépek vannak.
0: They send a pig from this side in, and in 15-20 minutes comes out as a sandwich.
1: Egyik végén beküldik a sertést, másik végén szendvicsként jön ki 15 perc.
0: And the machines comes and cuts and this and that. A poor animals, they are very much suffering.
1: Jön a gép és szétvagdossa, nagyon sokat szenved az a szegény állat.
0: So we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok vagyunk.
0: And we can't see someone's killing like that.
1: Nem látjuk, hogy valaki így öl.
0: And I'm sure I can tell from my experiences, more my life is here in Europe than in India.
1: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.
0: And I see that our here people, in European people, they have very much mercy in their heart.
1: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
0: They have so much love and understanding.
1: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
0: But the food, the killing, in such a way, hidden way.
1: A rejtett módon az ölés az ételben.
0: And they don't see that. That's situation when they are bringing, torturing, killing, then you will never eat.
1: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
0: Then it is said, you will next life, you will be the pig.
1: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a sertés.
0: So now we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Is that pig which was killing you before as a pig? I don't know. Karma is karma.
1: Az a disznó megölt téged, az mi volt?
0: The
1: a
0: destiny.
1: Karma, sors.
0: So we have to become free from destinies.
1: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
0: We love human.
1: Szeretünk.
0: And we love other creatures.
1: Szeretjük az embereket és az egyéb élőket.
0: So God gave this human body.
1: Az ember ezt az Isten ember ezt az emberi testet adta.
0: More God cannot give anything.
1: Nem tud többet adni.
0: This is what everything he gave us, everything.
1: Ezzel mindent megadott.
0: And now still we don't understand.
1: Még se értjük.
0: That is our karma.
1: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
0: So you will go again back.
1: Megint visszatérsz.
0: Like a football field.
1: Mint a focipályám.
0: There are two parties.
1: Van két csapat.
0: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
1: 11-12.
0: I didn't count, but I think so.
1: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
0: All trying very hard.
1: Nagyon keményen próbálkoznak.
0: But who is the winner?
1: De ki nyer?
0: They are making festival.
1: Akkor ünnepelnek.
0: Others going sad back.
1: Az egyik, a másik csapat meg szomorú.
0: But when no one is winner, no one comes to a goal.
1: De ha egyik se rúg gólt,
0: then both are equal.
1: Akkor egyformák.
0: They hug each other.
1: Megölelik egymást.
0: And so let us hug each other, okay?
1: Öleljük meg egymást.
0: We don't say like only I'm the winner.
1: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
0: So this body.
1: Ez a test.
0: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
1: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
0: But still they cannot make that one.
1: De mégse tudják azt megcsinálni.
0: Which God could have done.
1: Amit Isten adott.
0: The nature could have done.
1: A természet.
0: It is, you can make some kind of changes in these trees chemical.
1: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
0: But still they cannot create one tree like this without anything.
1: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
0: So the Guruji have written one many many bhajans.
1: Guruji sok bhajant írt.
0: He said, my brothers,
1: azt mondja, testvérek.
0: My coach is wonderful.
1: Csodás az én kocsim.
0: Why it is a coach?
1: Miért kocsi?
0: Because it is movable.
1: Mert mozog.
0: And we are also movable.
1: Mi is mozgunk.
0: So our body, our this is our bungalow.
1: Ez a mi bungalow.
0: But this is not that bungalow, but this is a coach.
1: De inkább kocsi.
0: As a what we call the movable house, no?
1: Ez olyan,
0: a mobile house.
1: Mint egy lakókocsi.
0: So our body is that movable building.
1: Ez egy mozgó épület a testünk.
0: So sadhavai ajbrat hamara, oh my brothers.
1: Testvéreim.
0: Ó sadhus.
1: Ó sadhu.
0: My coach is very wondrous.
1: Csodás az én kocsim.
0: Jisme baitha barambar, in which I sat many times.
1: Sokszor ültem már benne.
0: I sat many times.
1: Sokszor.
0: It means I was born, I went again, I came again back, I went again.
1: Ez azt jelenti, megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem, és így tovább.
0: So this means.
1: Azt jelenti.
0: That we had many times human birth.
1: Sokszor volt már emberi születésünk.
0: God will not throw us just in the garbage.
1: Isten nem dob minket a szemétre.
0: But when there is many, many, many, many sins we have done.
1: De ha sok bűnt követünk el,
0: then finally it has to send you somewhere else.
1: Akkor végül valahova máshova küld.
0: In Mahabharata,
1: Mahabharatában,
0: there was one who was against Krishna very much.
1: Volt valaki, aki nagyon ellenállt
0: Krishna. Shouting and this and that.
1: Kiabált ilyenek.
0: And the Pandavas, they said, why don't you kill him?
1: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
0: That's a rakshasa.
1: Ez egy rakshasa.
0: He said, yes, I am counting.
1: Azt mondta, igen, számolok.
0: What are you counting?
1: Mit számolok?
0: His mistakes, failures.
1: A hibáit.
0: When that many,
1: amikor eléri,
0: then I can do something, otherwise not.
1: Azt a számot, akkor tehetek valamit, addig nem.
0: Like your police here.
1: Mint a rendőrség.
0: You give the something to the police and they said, no, sorry, we can't do anything.
1: A rendőrség nem feljelentést teszel, azt mondják, semmit.
0: But first if one kills you or puts a knife in your stomachs,
1: de hogyha késsel megtámadnak,
0: then I can do something.
1: Akkor tehetünk valamit.
0: Yes?
1: Így van.
0: And so the Krishna also, I'm counting.
1: Krishna is azt mondja, számolok.
0: Then he was counting one more, one, two, three, four.
1: Egy, kettő, három, négy.
0: And completed, then Sudarshan Chakra went.
1: És mikor elérte, akkor ment a Sudarshan Chakra.
0: And destroyed the Rakshasa.
1: És elpusztította a rakétát.
0: So God or destiny is waiting.
1: Isten a sors várakozik.
0: Forgive, forgive, forgive, doesn't matter, it's okay, he or she will learn. In God's, there is no he and she.
1: Megbocsátok, majd tanulni fog, mindegy, hogy nő vagy.
0: No the gender dualities.
1: Nincs nemi kettősség.
0: Yeah. Atma is Atma.
1: Az Atma, Atma.
0: Soul is a soul.
1: Lélek, lélek.
0: And God is taking care of that soul.
1: Az Isten arra a lélek.
0: That and this soul should come in the comfortable coach, in comfortable house.
1: Hogy egy kényelmes kocsiba, házba jusson a lélek.
0: These houses are nothing.
1: Ezek a házak a semmi.
0: You think

0: Sometimes cut off only. Sometimes only like that. Sometimes hanging like this. Sometimes crack railing like this. This is a desire. I want to be beautiful. I want to be beautiful. You are very beautiful. Who said you are not beautiful? Don't tell God, blame the God. Because God have made beautiful everyone in different way. Everyone is so beautiful.
1: Mindenki annyira szép.
0: But you have conflict with thyself.
1: De konfliktusod van saját magadban.
0: Because you see others some different.
1: Mert a másokat másnak látod. Said,
0: but my nose is little bit like this.
1: Az én orrom picit ilyen.
0: That's a beautiful nose of the papaya, you know.
1: Ez a szép papaya orr.
0: Parrot.
1: The parrot
0: is so nice.
1: Olyan szép a papagáj.
0: And some said is my nose is up.
1: Valaki azt mondja, föláll az orra.
0: Like a zebra.
1: A zebra.
0: How nice. The zebra has big nose is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he need more air.
1: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
0: God have made something. He knows what, why he do like that.
1: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
0: And let's say, you make cosmetic.
1: Például kozmetikázol.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plasztikai sebészet, egy más orrot.
0: Life long you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is a, all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: because
1: a vágyak.
0: Without desires you will not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, 5 horses.
1: Tehát ezért van az 5 ló.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágylovak.
0: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
1: Hadd táncoljanak a vágyak.
0: Play many games. That, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is the 5 horses.
1: Ez az 5 ló.
0: And 5 horses is jnana.
1: És másik ötlő a jnana.
0: Jnana indriyas.
1: Jnana indriyák.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this which gives us the information from external world.
1: Külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these 5 senses.
1: Mindent ezáltal az 5 érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy ez egy szép öreg fa.
0: This one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép feje nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt. I don't know. Is he see here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol, sárga jó.
0: Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, she has black glass. Where is he?
1: Radhának fekete szemüvege van. Hol
0: why
1: van?
0: Not?
1: Miért ne?
0: Is it good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás.
0: If 1 year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. So
1: nagyon kellemetlen.
0: Always we used to what did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah, tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: he can could have given these 2 years on our thighs.
1: A rakhatta volna a combunkra.
0: Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana and smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrunk.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good hónaj. Air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound,
1: ha nem adott volna Isten hangot,
0: you can't speak.
1: Nem tudnál beszélni.
0: Karma yoga.
1: Karma yoga.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: 5 karmindriyas and 5 gyanindriyas.
1: 5 karma, 5 gyanindriya.
0: And this 5 gyanindriyas and karmindriyas, these are 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: And they pull our coach,
1: húzzák a kocsinkat,
0: our body,
1: testünk,
0: that side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus Ghoda chale is rath mein, ajib chal apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a... Hatályok.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindegyik hat
0: táncol. One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who is pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there are no high fees.
1: Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyár időben
0: very
1: horror.
0: Dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Békés.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: We call it so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye. Könnye.
0: Peacock have no tears and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tied.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tied, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 gyanindriyas,
1: ez az 5 gyanindriyas,
0: they are only 5 gyanindriyas through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg mindent.
0: There is no 6th gyanindriya.
1: Nincs hatodik gyanindriya.
0: This is in our yoga science.
1: A yoga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus Ghoda chale is rath mein ajab chala para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who, Gyanindriya, they like to learn and read and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a gyána indirájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, you know, his father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasnivaló.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought him in, showed me morning breakfast. Look, Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot. Nézd, Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The mother Lakshmi, the Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many, many good things are with those devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those is a goddess of the wisdom, knowledge. She's the goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand. All the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála. Jó, egyre többet.
0: So our gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánaindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give the good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: a tiszta spiritualitás a gyánában.
0: Even someone is wrong, make a mistake.
1: Ha valaki rosszat mond, hibázik.
0: You have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindenet.
0: Then it means that is not a gyani, it is a gyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani,
0: a gyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby,
1: minden a élőlény, amikor megszületik kicsi.
0: They have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But also the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna.
1: Ezért
0: the horse is the Purana.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozd.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: A 10 indriya, a 10 ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem,
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: vadok. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus goda chale srat mein ajab chal abhara. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár.
0: Buddhi ki lagam lagai, hakat man hunsyara. Buddhi.
1: Buddhi.
0: Buddhi is intellect.
1: Az az intellektus.
0: Positive intellect.
1: Positive intellektus.
0: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai. Zabla, arról van szó.
0: That is the lagam, the hop, controlling.
1: Ez irányítja.
0: Chugal. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,
0: his mind.
1: Ő az elme.
0: So this 10 indriyas,
1: ez az öt indriya,
0: is under control of your mind.
1: Az elméd uralma alatt áll.
0: This all is a drama of the mind.
1: Mindez az elme színjátéka.
0: And mind, where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Which part of the body you have the mind?
1: A melyik részében a testnek?
0: Did you see the mind?
1: Láttad-e valaha az elmét?
0: Can you somewhere one day hold him?
1: Meg tudod-e ragadni?
0: Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Mind is like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind,
1: az elme,
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az
0: indriyas. Therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elmében jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Thus goda chale srat mein ajab chal apara. Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागयोन सेप világítás van ebben a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házban fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here, very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, húp lesz a homlokod.
0: Ján ki rat batti lagai rat me. So that our knowledge, our vidya is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalóban.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahada is limitless.
1: Anahat végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: Jahan pause kavi, vahan pause nahi ravi. Kavi means the poet.
1: Kavi azt jelenti költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach that so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one is angry and no one try to harm etc. anahad bhaya ujara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keresel?
0: Search ki? Within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tum dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tum dunde bande, main to tere paas mein. जंगल में माय कुटिया माय हाउस इज इन द फॉरेस्ट.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: खोजोगे तो अभी मिलूंगा. If you will search me,
1: ha keresel engem,
0: within no time I will meet you within myself in body.
1: Egy pillanat alatt megtalálom magamat a saját testemben.
0: So there is very nice one bhajan.
1: Nagyon szép bhajan ez.
0: Moku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojoge to abhi milunga pal bhar ki talash mein. So when you will search, I will be in me. Okay, je one sufi bhajan.
1: Ha keresel magamban vagyok, ez egy sufi bhajan.
0: Now, we will continue this evening.
1: Este folytatjuk.
0: Because your next program is calling you.
1: Mert hív a következő programotok.
0: So that's for, wish you all the best.
1: Ezért minden jót kívánok.
0: And we will evening again continue this bhajan of Holy Guruji.
1: Megint este ezzel a bhajannal
0: so folytatjuk. It is very, very beautiful. Very beautiful.
1: Nagyon szép Holy Gurujának ez a bhajan.
0: Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Deep Narayan Bhagwan ki. Devpuri Samadevaki, Alakpuriji Mahadevaki, Satya Sanatan Dharmaki. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की, अलकपुरी जी महादेव, देवपुरी जी भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। प्राणायाम साधना एंड प्रैक्टिस।
1: प्राणायाम साधना एस गयाकोरलास।
0: दिस इज ए ब्यूटिफुल सब्जेक्ट।
1: एज ए गयनरु तेमा।
0: एंड एवरी प्रैक्टिसनर्स दे शुड नो हाउ दे शुड प्रैक्टिस।
1: मिंदन गयाकोरलोनक तुडनिया केल होगय होगयान गयाकोरोल्यन।
0: व्हाट बेनिफिट दे कैन गेन।
1: मिलियन एलोन्योकेट एलवेसहेट एजाल्टल।
0: And also our dear teachers, they can have more option to help the students or practitioners.
1: És a mi kedves jóga oktatóinknak is több lehetőségük lesz ezáltal, hogy segíthessenek a gyakorlóknak, a hallgatóknak.
0: Simply we know few names.
1: Egyszerűen csak tudunk néhány nevet.
0: Asanas, pranayams, relaxation, mantras, concentration,
1: asanak, pranayama, meditation. Lazítás, mantrák, koncentráció, meditáció.
0: For us is very clear.
1: Számunkra mindez nagyon világos.
0: But many people don't know.
1: De sok ember nem tudja.
0: When I know, it means not that you know all.
1: Ha én tudom, az nem jelenti azt, hogy ti is mind tudjátok.
0: Or what you know, I don't know.
1: Vagy amit ti tudtok, azt én nem tudom.
0: There is a saying.
1: Van egy mondás.
0: When your stomach is full.
1: Ha a te hasad tele van.
0: You think everyone's stomachs are full.
1: Akkor azt gondolod, hogy mindenki másé is tele van.
0: You ate. You ate enough, now you're not anymore hungry, you are satisfied, your stomach is full, and you think all our stomach is full, nobody is hungry anymore.
1: Ettél, eleget ettél, tele a gyomrod, elégedett vagy, és azt gondolod, hogy mindenki más is ugyanígy van, mindenki más is elégedett.
0: Abdapa, jagdapa.
1: És jól lakott.
0: You are full with the stomach, you think the whole world is full with the stomach.
1: Te jól laktál, és azt hiszed, az egész világ is jól lakott.
0: So it's a very interesting things for many people when it is a new.
1: Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy sok embernek újdonság.
0: And how should they know?
1: Hogyan is tudnák?
0: They never have seen, they never heard such a name.
1: Sosem látták, sosem hallották ezt a nevet.
0: So for example, the mala practicing.
1: Például a mála gyakorlás.
0: So they, we call mála, but many don't know.
1: Mi málának nevezzük, de sokan nem tudják, mi az.
0: So have you a mála?

0: van málad?
1: Now a person thinks he's a friend.
0: Az a személy azt gondolja, hogy ki az,
1: or
0: egy barát?
1: A child.
0: Egy gyerek.
1: Or a partner.
0: Egy társ.
1: Or something different.
0: Vagy valami egész más.
1: How should they know, never heard in their life, and never they saw a mala?
0: Hogyan is tudnánk, soha életükben nem hallották még ezt a szót, és nem is láttak még málát.
1: And therefore, for people from different culture, from different countries, from different languages, if you are giving instruction to them for learning, then you should explain them exactly.
0: Ezért, ha különböző országból, különböző kultúrákból származó embereknek, akik más nyelvet beszélnek, valamit megmagyaráztok, megtanítotok, akkor nagyon pontosan el kell magyarázni.
1: And when you get the mala, then they said, yes, now what should I do with this?
0: És amikor kap egy málát, akkor azt mondja, hogy na akkor most ezzel
1: meg... It's just a necklace.
0: Mit csináljak? Ez egy nyaklánc?
1: What to do?
0: Mit kezdjek vele?
1: Then comes the question, how to use mala?
0: És aztán jönnek a kérdések, hogy hogy kell használni a málát.
1: How many seeds are inside?
0: Hány szem van rajta?
1: And what means about this 108 seeds?
0: Mit jelent a 108 szem?
1: So there are many, many rules in Indian language, and others, how should they understand?
0: Tehát sok szabály van az indiai nyelven, és azt, hogy mások ezt hogy értsék meg.
1: Similarly, when we said pranayam.
0: Ugyanígy, amikor a pranayamáról beszélünk.
1: Now this is... What is that?
0: Azt mondják, mi is az?
1: Are we getting something to eat, or what?
0: Kapunk valami ennivalót, vagy micsoda?
1: So, language is very important.
0: A nyelv nagyon fontos.
1: And especially for the student to have explanation from the teacher.
0: Főleg,
1: then they feel comfortable.
0: A hallgatók számára, akik meg kell, hogy kapják a magyarázatot az oktatótól, mert csak akkor érzik magukat komfortosan.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: About 6 months ago.
0: Körülbelül 6 hónapja.
1: I was in Debrecen.
0: Debrecenben jártam.
1: Debrecen is one beautiful city in Hungary.
0: Debrecen Magyarország egyik nagyon szép városa.
1: And people are very nice there.
0: Az ottaniak nagyon kedves emberek.
1: So you should once go and see the Debrecen.
0: Egyszer menjetek el és nézzétek meg
1: Debrecen. Very good place.
0: Nagyon szép hely.
1: And very good is there to cycling.
0: Nagyon jó ott biciklizni is.
1: Bike, everything is very, how to call the, equal.
0: Minden nagyon chic.
1: Yes. They should bike. But now they are very rich and they have all car.
0: Bicikliznünk kellene, de most már nagyon gazdagok, mindenkinek autója van.
1: Debrecen have many car. Many cars and even they have called the Trabant.
0: Debrecenben sok autó van, de van ott még Trabant is.
1: That's of course something has a value.
0: Aminek értéke van.
1: After 1-2 decades or that car will have very high value.
0: Néhány évtized múlva annak az autónak nagyon magas ára
1: lesz. So Debrecen, and can you imagine how many yoga centers have Debrecen?
0: El tudjátok képzelni, hogy hány jóga központ van Debrecenbe?
1: I don't know the population. What is the population of Debrecen, please?
0: Nem tudom a lakosság.
1: 250,000 population and there are 30 yoga centers.
0: 250 ezeren élnek Debrecenben és valami 30 jóga központ van. 30.
1: Interesting.
0: Ez érdekes.
1: And now since our Prime Minister declared the day International Day of Yoga, the United Nations declared.
0: Mióta a mi miniszterelnökünk javaslatára az ENSZ kihirdette a nemzetközi jóga napot.
1: So now the more centers coming.
0: Még több központ lesz.
1: So that day I went to one, it was something, I don't know why, for what I went, but we went to the hospital visiting.
0: És akkor elmentünk egy kórházba, már nem is tudom, hogy miért, vagy milyen célból, de oda
1: And
0: látogattunk.
1: The doctor is a disciple.
0: Az orvos tanítvány.
1: And he had an assistant doctor.
0: És volt egy asszisztens orvos mellette.
1: And assistant doctor, she said proudly, I'm also practicing yoga.
0: Az asszisztens orvos büszkén mondta, hogy én is jogázom.
1: And I said, are you practicing yoga in daily life?
0: Megkérdeztem tőle, joga mindennapi életben gyakorol?
1: Said, no, this I don't know.
0: Azt mondta, nem, azt nem ismerem.
1: Okay, no problem.
0: Jól van, nem baj.
1: Where do you go to learn practicing?
0: Hova jár gyakorolni?
1: To the university.
0: Az egyetemre.
1: Of course, the university teachers or professor cannot make a mistake.
0: Persze, hát az egyetemi oktatók és professzorok nem hibázhatnak.
1: So, there is no question to ask any question.
0: Úgyhogy itt már kérdésföltevésnek nincs további helye.
1: It is a humiliation if I will ask them something.
0: Mert az már megaláztatás lenne, ha tőlük valamit még kérdeznék.
1: So, but still, I told her that assistant doctor.
0: De mégis azt mondtam ennek az asszisztens orvosnak.
1: So, do you practice asanas, pranayams, then call meditation?
0: Gyakorol ászanát, pranayamát, meditációt?
1: She said, what is pranayam?
0: Azt mondta, mi az a pranayam?
1: I said, practicing breath practice.
0: Mondtam, hát légző gyakorlatok.
1: Breath practice?
0: Légző gyakorlatok.
1: And this is not, I'm not making joke.
0: Nem viccelek.
1: And I mean, she was very honest, very nice person.
0: És ő egy becsületes, nagyon kedves személy volt.
1: And the Tyagpuri was with me. You can ask him if exactly this question was there or not.
0: Tyagpuri ott volt,
1: Tyagpuri, stand up and tell loudly,
0: tényleg
1: yes or no. What
0: Tyagpuri,
1: was it?
0: Mondd el. Igen, pontosan így volt.
1: So, don't know what is a pranayam.
0: Tehát nem tudta, hogy mi az a pranayam.
1: Then I asked the breath techniques.
0: Akkor megkérdeztem légző gyakorlatok.
1: Said that is, I don't know.
0: Azt mondta, olyat nem ismerek.
1: But your teacher doesn't teach you anything.
0: Az oktatója nem tanította meg ezt.
1: No, we are practicing yoga.
0: Nem, mi csak jogát gyakorlunk.
1: I said, yes, darling, yoga, but a relaxation, pranayam, concentration, mudras, bandhas. No, we are doing something like aerobic.
0: Igen, kedvesen mondtam, de hát jóga az ászana, pranayama, koncentráció, meditáció, mudrák, bandák, ezeket csinálják? Nem, mi valami olyasmit csinálunk, mint az aerobik.
1: So people don't know what yoga is.
0: Tehát az emberek nem tudják, hogy mi az a
1: They
0: yoga.
1: Thinks body movements and that's all.
0: Azt gondolják, hogy az csak testmozgás és semmi más.
1: Therefore, our yoga in daily life is the system.
0: Ezért a mi yoga mindennapi életben rendszerünk.
1: And near now 45 years.
0: Az egy rendszer, és már 45 éve megvan.
1: In, especially in middle of Europe.
0: Főleg Közép-Európában.
1: And can imagine how many million people practice this.
0: El tudjátok képzelni, hogy azóta hány millió ember gyakorolta?
1: Throughout the whole middle Europe.
0: Egész Közép-Európában.
1: Numerous yoga in daily life centers.
0: Számtalan jóga mindennapi életben.
1: And they have központ. A system.
0: És rendszer van nekik.
1: So people come, like you go to the doctor.
0: Az emberek jönnek, ahogy te elmész
1: you
0: az orvoshoz.
1: Medicine, you get treatment.
0: Fölírják a gyógyszert, kapsz kezelést.
1: And you go.
0: És hazamész.
1: So they practice at home.
0: Ugyanígy ők otthon gyakorolnak.
1: Many they teach in their offices.
0: Sokan oktatnak irodákban.
1: In the friends groups.
0: Rajongói klubokban.
1: And many, many, many, many places yoga and daily life is taught.
0: Sok helyen oktatják a jóga mindennapi életben.
1: And this is the system.
0: És ez egy rendszer.
1: So you can imagine that in these 45 years.
0: Elképzelhetitek, hogy ebben a
1: 45 the time when I came.
0: Azóta, hogy ide jöttem először.
1: People were thinking yoga means like a fakir on the iron needles.
0: Akkoriban az emberek azt hitték, hogy a jóga olyasmi, mint a fakírok, amikor
1: tűrágyal. Iron bed and lying on the iron bed.
0: Ráülnek a tűágyra és ráfekszenek.
1: Or hanging upside down.
0: Vagy fejjel lefelé lógnak.
1: Or putting your legs like a one this side and one this side lotus.
0: Vagy maguk köré csavarják a lábukat
1: Padmasana.
0: A lótuszülésben.
1: That we don't want.
0: Ezt nem akarjuk, mondták.
1: We don't want to break our knees.
0: Nem akarjuk eltörni a térdünket.
1: And now,
0: most pedig,
1: everyone knows.
0: Mindenki tudja.
1: And now is famous yoga guru.
0: Most híres yoga guru.
1: Before they did not know anything.
0: Azelőtt semmit se tudtak.
1: So at least now they understand what is yoga guru.
0: Legalább most már azt megértik, hogy mi az a yoga guru.
1: And now is developing more and more.
0: És most már fejlődik egyre tovább.
1: Yoga is a science of body, mind and soul.
0: A yoga egy tudomány, a test, az elme és a lélek.
1: For a harmony of the body, mind and soul.
0: A test, az elme és a lélek harmóniája.
1: Good health, physical, mental, social and spiritual health.
0: Jó egészség, fizikai, mentális, társadalmi és spirituális
1: egészség. If people misunderstand,
0: ha az emberek félreértik,
1: their mistakes.
0: Az az ő bajuk, ő hibájuk.
1: Don't do too much which you don't know.
0: Ne csinálj túl sokat olyat, amit nem ismersz.
1: Asanas, pranayams, mantras, meditations, exercises, bandhas, mudras, chakras, kundalinis, self-realizations, practice, many, many.
0: Ászanák, pranayamák, bandák, mudrák, csakrák, kundalini, önmegvalósítás, gyakorlatok, sok-sok minden.
1: Sometimes people ask, I want to learn yoga. Can I come to center?
0: Néha az emberek megkérdezik, szeretnék jogázni tanulni, eljöhetek a központba?
1: And they ask, how long I need?
0: És megkérdezik, mennyi időre van szükség?
1: To learn yoga.
0: Hogy megtanuljam a jogát.
1: So we say, just come on.
0: Mi azt mondjuk, csak jöjjön el.
1: When you begin,
0: ha elkezdi,
1: then is a lifelong.
0: Akkor egész élete alatt.
1: What?
0: Tanulhatja meg. Micsoda?
1: Lifelong practice?
0: Egész életemen át gyakorolnom kell?
1: No.
0: Na nem.
1: But lifelong means inhalation.
0: De az élet hosszíglal azt
1: lifelong jelenti, you should inhale.
0: Belégzés. Egész életedben
1: breathe comfortably.
0: Lélegezned kell kényelmesen.
1: Have a comfortable life, comfortable lungs.
0: Éj kényelmes életet, kényelmes
1: good
0: legyen.
1: Good movements.
0: A tüdődnek.
1: It is your best friend of your life.
0: Kellemes mozgás, ez az életedben a legjobb barátod.
1: And so the pranayam.
0: Ugyanígy a pranayama.
1: It is something the life.
0: Az életet jelenti.
1: Now when we inhale through the left nostril.
0: Most amikor belégzünk a bal orrnyíláson.
1: So why we begin with the left nostril?
0: Miért is a bal oldalon kezdjük?
1: So that the left nostril is called the moon. Balancing the moon.
0: A bal orrnyílás a hold kiegyensúlyozása.
1: And the right is the sun.
0: Jelenti, a jobb pedig a napét.
1: But in yoga there are many, many meanings.
0: De a jogában sok-sok minden jelentés van.
1: There are so many names.
0: Olyan sok név van.
1: You know all here sitting the yoga students and teachers?
0: Mint tudjátok ezt, yoga hallgatók és oktatók, akik
1: some are practicing with me now 40 years.
0: Vannak, akik már 40 éve gyakorolnak
1: years.
0: Velem. 30 éve.
1: Between 20 years.
0: 20 éve.
1: 5 years.
0: 5 éve.
1: 2 years.
0: 2 éve.
1: 1 year.
0: Egy éve.
1: But you know how many thousands names you know?
0: De tudjátok, hogy hány ezer nevet ismertek?
1: Did not count.
0: Még nem számoltátok meg.
1: So much you know yogic names.
0: Olyan sok yoga elnevezést tudtok.
1: Now only little bit missing and then you will know the Sanskrit.
0: Kevés hiányzik hozzá, hogy tudjatok
1: oh
0: szanszkritul.
1: Oh my God, you will talk with the Sanskrit with me.
0: Oh, szanszkritul beszéltek majd velem.
1: I am Atma. Aham Brahmasmi. Oh
0: én
1: my
0: Atma
1: God.
0: Vagyok. Aham Brahmasmi. Nagyon jó.
1: Oh God. Eko Brahma Ditya Nasti. Oh my God. You are so perfect.
0: Olyan tökéletesen
1: you know
0: tudtok.
1: These all names.
0: Ezeket mind tudjátok.
1: That's it.
0: Így van ez.
1: So, that prana.
0: Tehát az a prana.
1: Prana is not only what we inhale and exhale.
0: A prána nem csak az, amit belégzünk meg
1: through the nostrils.
0: Az orrunkon át.
1: We are inhaling also through the whole body.
0: Az egész testfelületünkön keresztül.
1: Our skin is inhaling.
0: Lélegzünk, a bőrünk lélegzik.
1: I don't know if it's the truth or not.
0: Nem tudom, hogy igaz-e.
1: I heard.
0: Azt hallottam.
1: That old times.
0: hogy régi időkben
1: in France,
0: Franciaországban,
1: when the kings have some guest,
0: amikor a királynak vendége volt,
1: they were inviting them for party or something,
0: meghívták egy ünnepségre vagy.
1: So in the front of the palace,
0: a palota előtt,
1: left and right,
0: bal és jobb oldalon,
1: the young lady was standing,
0: egy fiatal hölgy állt,
1: without dress,
0: ruhátlanul.
1: Everything, the whole body was painted with a golden, with gold.
0: Az egész testét viszont aranyfestékkel festették be.
1: Everything with a gold.
0: Mindent aranyjal.
1: In liquid form.
0: Folyékony aranyfestékkel.
1: Painted nicely.
0: Szépen bemázolták.
1: Everything was gold.
0: Minden arany volt rajta.
1: But.
0: De.
1: They died.
0: Ők meg is haltak ettől.
1: Yes.
0: Igen.
1: So who want to be nice golden lady?
0: Ki akar aranyhölgy lenni?
1: Don't tell golden ladies. So that, no, I don't know if it was the truth or not. Do you know people like this?
0: Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy
1: Did
0: nem.
1: Did you hurt somebody?
0: Hallottatok erről? Így tudjátok ti is?
1: Who heard this?
0: Ki hallott erről?
1: Stand up, please, that I can... That you don't... People in the... India, they will think Swamiji is making jokes.
0: Mert akik Indiában nézik, azt hiszik, hogy Swamiji viccelődik.
1: Look, how many ladies would like to be golden ladies?
0: Hát tudjátok, ennyi hölgy Thank szeretne aranyhölgy lenni.
1: Yeah. So,
0: tehát,
1: pranayam.
0: Pranayam.
1: It whole body breathes.
0: Az egész test lélegzik.
1: So, best would be,
0: a legjobb az volna.
1: These ladies get a very nice Ayurvedic massage.
0: Ha ezek a hölgyek egy nagyon jó Ayurvedic.
1: Abhyanga.
0: Abhyanga masszázst kapnának.
1: And very nice, good oil.
0: Nagyon jó olaj.
1: And
0: kezelést.
1: And nice perfumes.
0: Finom parfümöt.
1: And she's standing there.
0: És úgy állna ott.
1: That would be the great.
0: Az nagyszerű lenne.
1: But no.
0: De nem.
1: Painted in the gold.
0: Aranyjal festették
1: be. Painted, fainted.
0: Befestették, el is ájult.
1: So, pranayam, when we inhale,
0: tehát a pranayam, a belégzés,
1: we feel the whole body's inhaling.
0: Az egész testünket érezzük, hogy
1: Not
0: lélegzik.
1: Only through the nostrils.
0: Nem csak az orrnyílásokon át.
1: When you get injection,
0: ha injekciót kapsz,
1: you inhale deep,
0: mélyet lélegzel,
1: and body is expanding.
0: És a tested kiterjed.
1: You don't feel the injection.
0: És nem is érzed akkor a szúrást.
1: But if you exhale and have injection,
0: de ha kilégzel és úgy kapod,
1: you will feel pain.
0: Akkor még jobban fáj.
1: This is my practical daily experiences.
0: Ez az én taktikus napi tapasztalatom.
1: Because I practice pranayam.
0: Mert pranayamát gyakorlok.
1: And when I practice wrong pranayam, I put the needle in my body.
0: Ha rossz pranayamát gyakorlok, akkor tűt szúrok a testembe.
1: Maheshwaranand, practice properly.
0: Maheshwaranand, jól gyakorolj.
1: So I again inhale properly. Concentrate there.
0: Úgyhogy jól kell belélegezni.
1: Where the needle goes in.
0: Amikor bemegy a tűt.
1: You can master this everything.
0: Uralnod kell mindent.
1: Pranayam. Well, the prana is connecting to the mind.
0: Nos, a prana az elméhez kapcsolódik.
1: So now we are going very in detail.
0: Most már elkezdjük nagyon részletesen tárgyalni.
1: We all know mind, that's all.
0: Mind tudjuk, mi az elme.
1: But in Sanskrit,
0: de Sanskritül,
1: in the yogic philosophy,
0: és a yogikus filozófiában,
1: in yogic science,
0: a yogikus tudományba,
1: there is something undescribable explanations.
0: Leírhatatlan magyarázatok vannak.
1: So, the mind.
0: Az elme.
1: Man.
0: Man.
1: So we call man, you call mind.
0: Mi mannak nevezzük, ti elmének hívjátok.
1: Now, the principle we call Devta, the god of the mind, is moon.
0: Az elve, az elmének mi úgy hívjuk Devata, a hold.
1: Now, again, to understand this word, why we call always God?
0: Most megint megérteni ezt a szót,

0: Kész.
1: But you can say position different.
0: De mondhatod azt, hogy más a pozíciója.
1: So therefore, goddess is a goddess.
0: Isten az Isten.
1: Now, for us,
0: nekünk,
1: what supports us, what saves our life,
0: mi az, ami támogat minket, ami megmenti az életünket,
1: which is the basic of our life,
0: ami az életünk alapja,
1: what can be more than God?
0: Mi lehet több annál, mint Isten?
1: Have you seen a God?
0: Láttál Istent?
1: No.
0: Nem.
1: But you are sitting with the God now.
0: De Istennel ülsz együtt most.
1: This tree, this oxygen,
0: az oxigén.
1: This nature is a God.
0: Ez a természet Isten.
1: Water is a God.
0: A víz Isten.
1: Ah, what a stupid that water is a God.
0: Micsoda hülyeség, a víz Isten.
1: Okay, then don't drink.
0: Akkor ne igyál többet.
1: And one day, two days, three days.
0: Egy napig, két napig, háromig.
1: Please, water.
0: Vizet kérek, vizet.
1: No.
0: Nem, nem.
1: No. Water is a God.
0: A víz Isten.
1: So you don't drink.
0: Te ne igyál.
1: Then say, yes, please, God, water God, come and drink.
0: Igen, kérlek, víz Isten, gyere, hadd igyak.
1: So, what saves our life?
0: Mi, ami megmenti az életünket.
1: Andevta, the food is a God.
0: Az andevata, az étel is.
1: Never throw the bread away.
0: Isten, sose dobjál ki
1: Never
0: kenyeret.
1: Throw the eatings.
0: Sose dobjál ki élelmiszert.
1: Only take how much you can.
0: Élelmet. Csak annyit vegyél, fogyasszál,
1: amennyit. Better you take twice.
0: Tényleg elfogyasztasz.
1: But don't waste the food.
0: Vegyél a tányérodra. Inkább kétszer merítsél, de...
1: I think it is said in Bible also somewhere.
0: Ne pazarod az ételt.
1: That Jesus said, don't throw bread away. Throwing bread away is a sin.
0: Azt hiszem, a Bibliában is benne van, hogy Jézus azt mondta, hogy ne dobd el a kenyeret, mert az bűn.
1: So, how many sin we are doing every day?
0: Mennyi bűnt követünk el naponta?
1: Life is very complicated for humans.
0: Az élet nagyon komplikált az emberek számára.
1: So, the mind.
0: Tehát az elme.
1: We said, manka devta chandra.
0: Mi azt mondjuk, manka devata chandra.
1: But you can say, the principle of the mind is the moon.
0: De ti mondhatjátok úgy, hogy az elme elve a hold.
1: And moon follows the mind follows the moon.
0: Az elme a holdat követi.
1: So the moon is always changing.
0: A hold mindig változik.
1: And similarly, mind is always changing.
0: Hasonlóan az elme is mindig változik.
1: The principle of the mind, discipline of the mind, is called the sankalpa vikalpa.
0: Az elme principiuma, disziplinája a sankalp vikalp.
1: Now, what is sankalpa vikalpa?
0: Mi az a sankalpa vikalpa?
1: Of course, the Hungarian language is different.
0: Persze magyarul máshogy hangzik.
1: There is no sankalpa vikalpa.
0: Nincsen sankalpa vikalpa ebben a nyelvben.
1: Also, the Italian is different.
0: Olaszul sem.
1: So, every language has some little different.
0: Minden nyelvben vannak eltérések.
1: So, sankalpa means make your decision.
0: Sankalpa azt jelenti, hogy hozol egy döntést.
1: Vikalpa means again break your decision.
0: Vikalpa pedig azt jelenti, hogy újból megsemmisíted a döntést.
1: So you decide and you again change.
0: Eldöntöd, aztán megváltoztatod.
1: So what people tells, I change my mind.
0: Az emberek így fejezik ki magukat, hogy megváltoztattam a gondolat.
1: Mostly
0: döntésemet.
1: Common in America, they said, I changed my mind.
0: Meggondoltam magam. Amerikában így fejezik ki.
1: Okay, I changed my mind.
0: Okay, meggondoltam magam.
1: So I tell, mind is easy to change. Why don't you change body also?
0: Én azt mondom, könnyű az elme gondolatait megváltoztatni.
1: How to change the body?
0: A testedet miért nem változtatod meg?
1: Then how to change the mind?
0: Hogyan változtassam meg a testemet?
1: So it is easy for you to change like this.
0: Hát akkor hogy változtass meg az elmédet?
1: But it has effect on your inner psychic.
0: Könnyű megváltoztatni az elmét, elme gondolatát, de...
1: Therefore, decision make very carefully.
0: Aztán annak hatása van a testre is, úgyhogy a döntésedet... Sankalpa,
1: vikalpa.
0: Nagyon körültekintően hozd meg. Sankalpa, vikalpa.
1: Secondly, the moon.
0: Másodszorban a hold.
1: Moon is the principle of the moon is water.
0: A hold principiuma a víz.
1: And that

0: water the coolness.
1: És az a víz a hűvösség.
0: Krishna said in Bhagavad Gita.
1: Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban.
0: I enter in vegetation as a nectar through the moonlight.
1: A növényzetbe, a holdfény által lépek be, mint nektár.
0: And on a full moon is especially more immortality is coming.
1: És teli hold idején főként többnyire több halhatatlanság jön.
0: So water. And now what means the water?
1: Tehát a víz. Na és mit jelent a
0: what
1: víz?
0: Influence of the moonlight.
1: Mit befolyásol a holdfény?
0: Emotion.
1: Az érzelmek.
0: Love.
1: Szeretet.
0: The whole ocean is moving.
1: Az egész óceán megmozdul.
0: Wildlife is restless.
1: A vadvilág nyugtalan.
0: Many humans can't sleep.
1: Sok ember nem tud aludni.
0: I knew one person even on the full moon day was walking on the roof.
1: Ismerek valakit, aki teli holdkor még a tetőn is szokott sétálgatni.
0: And he had a very different temperament.
1: Nagyon különbözőek a temperamentumok.
0: So on full moon night, his wife was going somewhere else in their second house and sleeping there.
1: Egyszer teli holdkor a felesége elment a másik házukba és ott aludt.
0: He is not guilty.
1: Ő nem hibás.
0: But it influenced that light him so strong.
1: De az a fény annyira befolyásolja őt, hogy nincs fölötte uralma.
0: So this is a moon.
1: Ez a hold.
0: The emotion.
1: Az érzelem.
0: Our feelings.
1: Az érzéseink.
0: The water.
1: A víz.
0: The light.
1: A fény.
0: The calmness.
1: A
0: hűvös, the changing.
1: Nyugalom, a változás.
0: And so when we practice pranayam begins first with left nostril.
1: Tehát amikor a pranayamát gyakoroljuk, először a bal orrnyílással
0: what
1: kezdjük.
0: Means that?
1: Mit jelent
0: we
1: az?
0: Control our emotion.
1: Kontrolláljuk az érzelmeinket.
0: And immediately you will feel that you feel calmness.
1: Azonnal érzed azt, hogy megnyugszol.
0: Very calm.
1: Nagyon megnyugszol.
0: You are relaxed.
1: Laza leszel.
0: So we begin exercises with the left side.
1: Tehát a gyakorlást a bal oldalon kezdjük.
0: We begin with the pranayama with the left side.
1: A pranayamot a bal oldalon kezdjük.
0: Because of this nadi, ida.
1: Amiatt, hogy ez a nádi az ida ott van.
0: That has an influence on the whole body.
1: És az egész testet befolyásolja.
0: This is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And you know, the tension.
1: És tudjátok, a feszültség.
0: Restlessness.
1: A nyugtalanság.
0: Psychic blockages.
1: Pszichés blokkok.
0: And etc.
1: Stb.
0: So mostly when you have some what called the brain attack.
1: Többnyire, ha
0: then body is paralyzing left part of the body.
1: Ha
0: mostly
1: stroke-ot kap valaki, akkor főként a test bal oldala bénul meg.
0: Why not right?
1: Miért nem a jobb?
0: It can happen also.
1: Az is megtörténhet.
0: But mostly left side.
1: De többnyire a bal oldal.
0: And therefore, if you practice nicely pranayam.
1: Ezért, hogyha gyakorlod szépen a pranayamát.
0: It's called Chandrabhedan.
1: A Chandrabhedan.
0: Or it's called the purification.
1: Technikát.
0: Of the idanadi.
1: Vagyis az idanadi tisztítását.
0: Then there will be very rare that you will have brain attack.
1: Akkor nagyon ritkán fordulhat elő, hogy ennek ellenére valaki
0: stroke-ot kap. So pranayam with left nostril.
1: Tehát a bal orrnyílással gyakorolni.
0: And learn first step by step.
1: És lépésről lépésre tanuld.
0: Then we can practice even the kapalbhati or bastrika with left nadi.
1: Még gyakorolhatjuk a kapalbhatit és a bastrikát is a bal nádival.
0: Develops concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
0: Calmness.
1: Megnyugvást ad.
0: So pranayam is a science.
1: Tehát a pranayam az egy tudomány.
0: So it controls our emotion.
1: Kontrollálja az érzelmeinket.
0: It controls our everything, the restlessness.
1: Minden kontrollál, a nyugtalanságunkat.
0: It brings the concentration.
1: Koncentrációt ad.
0: And you feel good in the brain.
1: És jól érzed magad.
0: Very, very pleasant.
1: Pszichésen, nagyon kellemes közérzet.
0: And concentration develops.
1: Fejlődik a koncentrációs képességed.
0: So, left nadi is very important.
1: Tehát a bal nádi nagyon fontos.
0: And it is called Yamuna.
1: Yamunának is hívják.
0: So Ganga and Yamuna.
1: Tehát Ganga és Yamuna.
0: So both nadis, what kind of significant is these two nadis, Yamuna, Ganga and Yamuna.
1: Mindkét nádi, ami a jelentősége, az ez a két folyó. A
0: Ganga and Yamuna, these are two meridian.
1: És a Yamuna. A Ganga és a Yamuna két meridian.
0: And it's flowing parallel.
1: Párhuzamosan folyik.
0: So you can see from the satellite how the Ganga and Yamuna parallel flowing.
1: A szatellit képről láthatod, hogy a Ganga és a Yamuna hogy folyik párhuzamosan.
0: And then by the Illabad,
1: és aztán Illabadnál
0: is merging into oneness.
1: Összeolvadnak.
0: So pranayam with the left nostril.
1: Tehát pranayam a bal orrnyílással.
0: And don't do quickly, quickly.
1: És ne csináld túl gyorsan.
0: First relax.
1: Először is lazíts.
0: You sit down after asanas.
1: Leülsz az ászanák után.
0: And any movement.
1: Vagy bármilyen más mozgás
0: sit
1: után.
0: Sit straight.
1: Egyenes háttal ülsz.
0: And breath normal.
1: Normál légzést végzel.
0: And then little deep inhale and exhale.
1: És aztán egy picit mélyíted a belégzést és kilégzést.
0: At least 5 minutes.
1: Legalább 5 percen át.
0: And you have no time for 5 minutes.
1: De neked nincs 5 perc időd.
0: You do the kriya quickly, quickly.
1: Gyorsan elvégzed a kriát.
0: And then sit straight.
1: Egyenesen ülsz.
0: And then you do the pranayama.
1: Aztán bele is kezdesz a pranayamába.
0: Balance both nadis.
1: Ki kell egyensúlyoznod mindkét nádit.
0: And then sit straight.
1: És aztán egyenesen ülsz.
0: And then breath, deep inhale.
1: Lélegzel, mély belégzés.
0: Do not move your shoulders.
1: Nem mozgasd a válladat.
0: Some are doing like this.
1: Valaki így csinálja.
0: Because they don't know.
1: Mert nem tudja, hogy nem úgy kell.
0: So teacher have to teach them.
1: Az oktatónak ezt meg kell tanítani.
0: All they're doing like this.
1: Vagy így csinálja.
0: Oh God.
1: Úristen.
0: So that's why teacher, for what is a teacher there?
1: Az oktató minek van ott, ha ezt nem tanítja.
0: So when you practice pranayam.
1: Tehát ha pranayamát gyakorolsz.
0: Any kind of pranayam.
1: Bármilyen pranayam.
0: Don't move your shoulders up and down.
1: Nem mozgasd a válladat föl le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Except one master is teaching the one technique.
1: Kivéve ha a mester olyan technikát tanít.
0: And he's doing like this.
1: És így csinál.
0: So this is very good somewhere. This is exercise of the bodybuilding.
1: Ez a bodybuilderek gyakorlata, ez a húzózkodás.
0: It's not good for the heart.
1: De a szívnek nem jó.
0: So gentle.
1: Tehát finom.
0: Our heart is very gentle.
1: A szívünk egy nagyon finom szerv.
0: You know, the most loyal one is our heart.
1: Tudod, a leghűségesebb barátod a szíved.
0: Doesn't matter what we do.
1: Mindegy, mit csinálunk.
0: He's taking care of ourselves.
1: Vigyázz ránk.
0: Even we are deep sleeping.
1: Még ha mélyen alszol.
0: He's still working for us.
1: Akkor is dolgozik érted.
0: Even you dive deep in the under the water.
1: Még ha mélyen víz alá merülsz is.
0: But your heart is still working for you.
1: A szív akkor is dolgozik.
0: He have no rest.
1: Sosem pihen.
0: He doesn't go holidays.
1: Nem megy szabira.
0: Did you ever say to your heart?
1: Mondtad bármikor a szívednek?
0: My dear, kedvesem, relax few minutes.
1: Pihenj egy pár percet.
0: Don't say this.
1: Nem mondd ezt.
0: So, that heart needs gentle care.
1: Ennek a szívnek nagyon finom
0: slowly, slowly
1: gondozásra van szüksége.
0: And best support to heart
1: mozgásra.
0: Is pranayama.
1: És a szív legjobb támogatása.
0: What you can do best for your heart.
1: Nem más, mint a pranayama.
0: Is pranayama.
1: A legjobb, amit tehetsz a szívedért, a pranayama.
0: And pranayama very gentle.
1: A pranayam nagyon lágy.
0: After when you have practiced 1-2 years, then you can come to some quick bhastrika.
1: Amikor már 1-2 éve gyakorolsz, akkor rátérhetsz a gyors bhastrikára.
0: So this is a Ida nadi.
1: Ez az Ida nadi.
0: That is the moon nadi.
1: A hold nádia.
0: And this is the controlling our mind.
1: Az elme kontrollálása.
0: Our emotions.
1: Az érzelmeké.
0: And gives calmness to the body.
1: És nyugalmat hoz a testünk számára.
0: This removes the depression.
1: Megszünteti a depressziót.
0: Removes anxiety.
1: Megszünteti az idegességet.
0: So this nadi is very important.
1: Tehát ez a nádi nagyon-nagyon fontos.
0: And therefore we always first practice.
1: Ezért mindig először
0: with the left nostril.
1: A bal orrnyílással gyakorlunk.
0: And always when you practice pranayam, keep your body straight.
1: És mindig, amikor pranayamát gyakorolsz, tartsd egyenesen a testet.
0: If you do like this,
1: ha így csinálod,
0: then like bent forward, you know?
1: Előre hajolva, vagy oldalra dőlve.
0: Yeah, I see, because igen, master sees, teacher sees how people are doing.
1: Mert a mester látja, hogy az emberek hogy csinálják.
0: So that's not healthy for your lungs.
1: Ez nem egészséges a tüdődnek.
0: So when we are sitting straight,
1: ha egyenesen ülünk,
0: our lungs expands.
1: A tüdőnk kitágul.
0: The diaphragm it sinks deep down so the more breath comes in.
1: A merekeszizó mélyebbre tud süllyedni és több levegő tud bejönni.
0: And slowly exhale.
1: És lassan lélegez ki.
0: So we are inhaling nice prana.
1: Finom pránát légzünk be.
0: And exhaling all the toxins.
1: És minden toxikus anyagot kilélegzünk.
0: That is a nadi. That's called Chandrabhedan.
1: Ez a Chandrabhedan.
0: And tomorrow we will do Suryabhedan.
1: Holnap pedig fogjuk a Surya-bhedan
0: is also very csinálni. Important, very, very.
1: A Surya-bhedan is nagyon-nagyon fontos.
0: Oh yes, that we will do tomorrow.
1: Ó, igen, ezt majd holnap csináljuk.
0: So prana is a life.
1: Tehát a prana az élet.
0: And when one dies,
1: s ha valaki meghal,
0: we say it,
1: azt mondjuk,
0: has no more prana.
1: Elhagyta a prana.
0: Prana is gone.
1: Elment a prana, nincs prana benne.
0: So now it's very difficult to do. To know was a soul or a prana.
1: Nagyon nehéz most már tudni, hogy lélek volt vagy prana.
0: Prana is gone.
1: A prana elment.
0: But soul is inside.
1: De a lélek benne van.
0: No.
1: Nem.
0: Soul is gone.
1: A lélek elment.
0: But prana is inside.
1: De a prana benne van.
0: No.
1: Nem.
0: So what?
1: Tehát.
0: A unity.
1: Micsoda egység van.
0: Or what kind of together have the prana and the soul.
1: Milyen összeköttetés van a prana és a lélek között?
0: That's very important point.
1: Ez is egy nagyon fontos
0: for
1: téma.
0: For us to know.
1: Amit tudnunk kell.
0: So we will learn further.
1: Majd tovább
0: so
1: tanuljuk.
0: That's why you should begin to practice pranayam first with the left nostril.
1: Ezért kell a pranayama gyakorlást a bal oldalon kezdeni. Bal
0: many ornyilása. People are doing only like this.
1: Sok the, ember csak így csinál.
0: With the thumb.
1: A hüvelykujjal befogja.
0: Yeah, many.
1: Sokan.
0: Yeah. Oh God, what is this?
1: Uramisten, hát ez meg mi?
0: Pranayama mudra is that is two finger we touch at the center of the eyebrows.
1: A pranayama mudra az, hogy két ujjunkkal megérintjük a szemöldökök középpont.
0: Then both. Ida and pingala is balanced.
1: Ilyenkor mindkettő, az ida és a pingala is ki van egyensúlyozva.
0: And it is a support.
1: És ez egy támaszték is.
0: So you don't bend forward.
1: Hogy ne dőlj előre.
0: So it hurts you.
1: Megtámaszt.
0: And our pranayama stick.
1: És van a pranayama.
0: Whenever you come to your yoga practice, you must have your pranayama stick.
1: Amikor mész joga gyakorlásra, legyen veled a pranayama bot.
0: So prana is the life.
1: A prana az élet.
0: And life is a prana.
1: Az élet prana.
0: And as long as prana, this whole vegetation is here.
1: Amíg van prana, az egész növényzet itt
0: and
1: van.
0: And when there's no prana,
1: ha nincs prana,
0: very soon these trees will die.
1: Nagyon hamar ezek a fák elpusztulnának.
0: Like when we have no prana, we will die.
1: mint ahogy mi is, ha nincs prána bennünk, meghalnánk.
0: But the tree also.
1: De a fa is.

0: Take one branch.
1: Törj le egy ágat.
0: And bring in your room.
1: Vidd a szobádba.
0: You will see how quickly.
1: Mit fogsz látni?
0: The leaves goes down.
1: A levelek nagyon hamar lehajlanak. Nincs benne prána. Nincs táplálékanyag.
0: That's it. So pranayam is very important, and this is how the teacher should know.
1: Tehát a pranayama.
0: And if someone asks why you should do.
1: Nagyon fontos.
0: With the left nostril.
1: Mit mondjon az oktató, ha valaki kérdezi, hogy miért a bal oldalon kell kezdeni?
0: Now the question.
1: Na most a kérdés.
0: Should we do with the right hand or with the left hand?
1: Jobb kézzel vagy bal kézzel csináljuk.
0: Good question.
1: Ez egy jó kérdés. Yeah.
0: So what is that if someone have no right hand?
1: Mi van, ha valakinek nincs jobb keze?
0: So it means he or she should not do pranayam.
1: Akkor ne pranayamázzon.
0: So that doesn't matter which hand you use. Nos, that's hát okay.
1: Az mindegy, hogy melyik kezedet használod, az
0: you can use van. This hand, it's okay.
1: Használhatod ezt a kezedet is, az is jó.
0: So there's many things about prana.
1: Sok minden van a pránáról.
0: And pranayam helps your kidney.
1: És a pranayama segít a
0: very
1: vesének
0: much.
1: Is. A
0: vesének, the heart and kidney.
1: A szívnek és a vesének sokat segít.
0: Yes. So pranayam. Okay.
1: Pranayam. Rendben?
0: Yeah. Someone can have the name pranayam.
1: Valaki viselhetné a pranayama nevet.
0: So inhale.
1: Lélegezz be.
0: Exhale.
1: Lélegezz ki.
0: With both nostrils.
1: Mindkét inhale. Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Sunset, both nadis should flow. Inhale.
1: Naplementekor mindkét nádinak
0: exhale.
1: Nyitottnak kell lenni.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Very good. So the Swara Yoga.
1: A Swara Yoga.
0: Do you know the Swara Yoga?
1: Ismeritek a Swara Yogát?
0: It's very important.
1: Az egy nagyon fontos dolog.
0: Swara Yoga, after learning the pranayam and practicing the pranayam, then Jivan Mukta Yogi practicing Swara Yoga.
1: Miután megtanulta a pranayamát, gyakorolta a pranayamát, a Jivan Mukta Yogi a Swara Yogát gyakorolja.
0: So the Swara Yoga will give you immense of spirituality and becomes like a trikaldarsi.
1: És a Swara Yoga az határtalan mennyiségű spiritualitáshoz juttat, és trikaldarsivá válsz általa.
0: And even it is so far that Swara Yogi have life in his or her hands.
1: Még odáig is terjed, hogy a Swara Yoginak élet van a kezében.
0: When knows that when the time has come to go.
1: Ha tudja, hogy eljött az ideje, hogy távozzon.
0: Then those who practice Swara Yoga, that will bring the Yamuna, the Ida Pingala together and takes the prana into the Sushumna.
1: Aki a Swara Yogát gyakorolja, az az Ida Pingala nádit egyesíti és a Sushumna nádiba
0: and
1: irányítja.
0: That Sushumna nadi, which has the path to the Sahasrara chakra.
1: És a Sushumna nádiban megvan az út a Sahasrara chakra felé.
0: So prana and apan from there goes to the Sahasrara chakra.
1: Tehát a prana és apana onnét a Sahasrara chakrába.
0: So one feels little like spasms in the navel.
1: Az ember kicsit úgy érzi, mintha görcsölne a köldöket.
0: That's only what a little pain, unpleasant have that yogi.
1: Ez egy kicsit kényelmetlen annak a yoginak.
0: But then it goes to the Brahmaloka.
1: De aztán a Brahmalokába távozik.
0: The Swara Yoga is a very, very important.
1: Tehát a Swara Yoga nagyon
0: very
1: nagyon
0: rare yogi
1: fontos.
0: Have this.
1: Nagyon ritka yoginak van meg ez a tudása.
0: And many bhaktas of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji baktái közül sokan.
0: He taught them Swara Yoga.
1: Sokuknak megtanította a Swara
0: Yoga. And many they left very consciously and very they were aware.
1: És sokan nagyon tudatosan éberen hagyták
0: From
1: el a
0: some
1: testüket.
0: Of them I told you stories.
1: Néhányukról meséltem történetet.
0: So we will come to know the Svara Yoga also.
1: Tehát meg kell ismernünk a Svara Yogát is.
0: It's a little bit complicated.
1: Egy picikét bonyolult.
0: Yeah.
1: Igen.
0: With which Svara you should drink water? With melyik which Svara you should not drink water?
1: Melyik Svara esetén igyál vizet, melyik Svara esetén ne igyál vizet?
0: On which day you should get up with this Svara or that Svara? This is completely...
1: Melyik napon, melyik Svarával keljél ki az ágyból? Egy picit két.
0: Yes, it is a one week program.
1: Ez egy egyhetes program.
0: Then comes the Purnima.
1: Aztán jön a Purnima.
0: And Amausya.
1: És Amausya.
0: And what time you should eat, what time you should drink.
1: Mikor egyél, mikor igyál.
0: In beginning is little bit, you have to adjust.
1: Az elején egy kicsit hozzá kell szokni ehhez.
0: Then automatically comes.
1: Utána már automatikusan megy.
0: That we will also learn.
1: Ezt is meg fogjuk tanulni.
0: For today is enough.
1: Mára ennyi elég.
0: Wish you all the best.
1: Legjobbakat kívánom neked.
0: And so this prayer,
1: és ezt az imád,
0: which was in the last